0: cici.
1: Niku kok terus pindah di dalasipun nggih lajeng cakapanipun.
0: Ana kidung rumeksa ing wengi.
1: Nah, lajeng kotor kali. Di dalasipun
0: cici nem cinem nem nem nem nem nem nem.
1: Nah, cakapanipun.
0: Teku ayu luput to ing loro.
1: Nah, lajeng kotor tiga. Ditilarasi pun.
0: Mo nem nem nem, nem nem nem cinem mo.
1: Cakapani pun.
0: Luput to pilai kape.
1: Lajeng kotor kaping sekawan. Ditilarasi pun.
0: Mo nem nem nem, nem nem mo nem ci.
1: Cakapani pun.
0: Jim setan datan purun.
1: Nah, lajeng kotro kaping gangsal. Ditilarasipun.
0: Momo roro monem cinem rolu rojinem.
1: Cakapanipun.
0: Paneluan tan ono wani.
1: Kotro kaping nem.
0: Nem ci. Cici, cici, cici.
1: Cakapanipun.
0: Mewah panggawe olo.
1: Lajeng nomor pitu.
0: Cinem cirolu.
1: Nah, nomor pitu nggih.
0: Cinem